Ovo Puls Radio. Trlak dum tak drlak dum tak drlak dum tak sak tak tak tak tak tak tak tum. Koja ti je namera? Kaži mi, kaži.